Az egyéni tudat homályba vész, a kollektívum felül kerekedik, és elárad. A kollektivizmus totemeket alkot, jeleket és jelvényeket, és most már csak ezek a jelek jelentik a lelket. Csak ezek a jelek jelentik a lelket.

széttöred, ez etté szerte foszlott. Az emberi lények úgy élnek egymás mellett, mint a homokszemek vagy a kavicsok, lényeges és komoly érintkezés nélkül, atomisztikusan. Atomisztikusan.

legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, nem az, hogy szolgaságba süllyed. És hatalmasabb, nagyobb számú, erőszakosabb nép számára dolgoznia kell.

szolganépek lehetnek nagyok. A szegénység, a munka, a megalázás ellenére élhetnek magas sorsot.

legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, hogy eldobja magától a tudatos gondolkozást, és tudatos gondolkozót. És ezzel

Így válik csőcselékké, söpredékké. Züllik és oszlik fel, és elsüllyed.

azok, akik az emberiség barbarizálódásáról gondolkoztak és írtak. Azt hitték, hogy a veszély a szelleme, a kultúra és a magas embert fenyegeti. A magas embert a tudattalan árja csak akkor ragadhatja el, ha egzisztenciális lényében tulajdonképpen nem magas.